kicsik ráadják az ég áldását, annak iszom a keserű álmomását. Ma eskicsik ráadják az ég áldását, annak iszom

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Ba léptél, nyári hajnalon érkeztél, mindegy fényes holdsugár. Csillag szemekkel néztél, és ígéretet kértél, de a lelkem égett már. Mellém küldtek az istenek,

És most itt van a 2002-es év sztárvárományosának új albuma. Hallgassátok sok szeretettel Dieter Bohlint és a dupla Talkingot. Szóljon a most már, tele van a tököm veled!

0: 105.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.

Most is az ágyamban fekszik, ágyak kicsit bőcsön.

0: Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.
1: A tapsot pedig nem kéne abba hagyni, mert az a dal, amit most el fogunk énekelni. Annak az a címe, hogy...

Lefolytottam magam, elkezdtem énekelni a számot, férjem meg hegedűn kísért. Ha felkel a nap és az égen ragyog,

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Mal inte be av fötsan Vigige männi nämmeret Még az mondják az emberek Hogy szeretők keresek Nem kell nékem, van már nékem Egy kökény szemű szép barna Jobb válláról a bal vállára Göndörödik a haja Nem kell nékem, van már nékem Egy kökény szemű szép barna Jobb válláról a bal vállára Göndörödik a haja Apró szeme, apró szeme Van a kukoricának, de szép szeme, van a kedves babámnak. Ha átölel a két karja, csókot is ad, kihallja, jobb válláról a bal vállára, göndörödik a haja. Ha átölel a két karja, csókot is ad, kihallja, jobb válláról a bal vállára, göndörödik a haja.

hitvarja, csókot is ad, ihajja, jobb válláról a bal vállára göndörödik a haja. Ha átölel a hitvarja, csókot is ad, ihajja, jobb válláról a bal vállára göndörödik a haja.

awesome. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

mondanod, azt, amit már rég tudok. Ezután már mindent rád hagyok, nincs vitánk. Mától fogva mindent úgy legyen,

Eldöntöttük ezt a nagy vitát, nincsenek már szócsaták. Befejeztük, jól van, rád hagyom minden gondom,

gün apustaminden boku muş bunca arno osmondiak hogy esküvődik alig van egy párna nem zavar a boldogságot boldog leszek én is valamikor alkonyatkor visszasírsz majd még.

Csak egy asszony volt az életemben. Ő volt nekem mindenem, reményem. Olyan sokszor vártam rá remegve, de nem jöttem.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

tűbe legyen, olyan nincs, nem is volt, de majd lesz a sifa népa. Hogy engem egy ember agyunk, a tűbe legyen, olyan nincs, nem is volt,

Őt megjelenek, szép csendesen letértelek. Bocsánatot kérek, megkérem az egek urát, fogadja be.

nagy messe ki, a két ott támad pirosra. Vagy a huncut kence vizét keverje, aki rám néz lélegzen és emelje. Minden kislány egyenest a harmadnapos forró hideg kilelje. Vagy a huncut kence vizét keverje, aki rám néz lélegzen és emelje. Minden kislány egyenest a harmadnapos forró hideg kilelje. Bementem a patikába, azon módon másnap este vasárnap. Megmondtam a patikusnak, tartsa meg a kence picét magának. Mert valami nagy finom van a receptben, alig ha nem visszafelé keverte. Engem gyötört a szerelem, haj a kislány belenéz a szemembe. Valami nagy finom van a receptben, alig ha nem visszafelé keverte. Engem gyötört a szerelem, haj a kislány belenéz a szemembe.

Radio. Hit music. Panda Rádió.

páros élet a legszebb a világon. Párosával él a madár az ágon. Nem bánom én, akármit is beszélnek, fülem mellett eledeztem a szélnek. Őszi szellő ragad el, bánom a tagad el,

Őszi szellő lagadjál, váltam a tagadjál, mert páros élet a legszebb a világon. Csak azért se, csak azért se búsulok, jó kegyet, hoppa csirtától tanulok. Nem bánom én, akárhogy lesz ezután, terem azért rózsaszentű tulipán. Dalolok a madárnak, mosolygok a virágban, de csak azért se búsulok. Nem bánom én, akárhogy lesz ezután, terem azért rózsaszentű tulipán. Dalolok a madárnak, mosolygok a virágban, de csak azért se búsulok.

0: terem azért rózsaszeti tulipán. Dalolok a madárral, mosolygok a virággal, de csak az írcse búsulok. Nem bánom én, akárhogy lesz ezután, terem azért rózsaszeti tulipán. Dalolok a madárral, mosolygok a virággal, de csak az írcse búsulok.
1: Panda Radio za vas i sa vama.
2: Panda Radio, конечно.
3: You are listening to the best radio station in town.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.

Sasa. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Csak milyen nagyon egyedül maradtam. Meglátogat néha még

Podcast. Hanna Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

národ odiszta, zavaros nem tiszta, félbelépten ki a partról. Észre se vegyék, szóval ne tegyék, sáros lett a cipőm sarka. Édes anyám, jól vigyázz!

megcsaltal a gény, hely csak felejteni tudnám. Megcsaltal a gény, kinek kebelén fáj, könnyeim elsírnám. Szívem szegény, megcsaltal a gény, hely csak felejteni tudnám. Megcsaltal a gény, kinek kebelén fáj,

megcsaltad a gény, hely csak felejteni tudnám. Megcsalt a legény, kinek kell belén, fájó könnyeimmel sírnám. Szívem szegény, megcsalt a legény, hely csak felejteni tudnám. Megcsalt a legény, kinek kell belén, fájó könnyeimmel sírnám.

hogy megesik, hogy az egyenes úton is elesik. Ó, a kis téglába van, mégis van, hogy megesik, hogy az egyenes úton is elesik.

nagyon sok éve kedves barátunk, és aki jól ismeri a zenekart, jócskán tudja, hogy Dress Mihály, aki a jazz muzsika, a magyar jazz muzsika egyik nagyon fontos embere, nagyon szereti a magyar népzenét, hát játsza is. Magyar-szlováki furia muzsika következik, utána egy szép kis négyes, és még énekelünk.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Hanna Rádió. Hit music. Panda Rádió.

Podcast. Hanna Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

húzza cigány a fülembe a nótát, hogy elhagyott a rózsám. Ha elhagyott visekő, akad másik szerető, de minden ujjamra kettő. Ha elhagyott visekő, akad másik szerető, de minden ujjamra kettő. A leány azt nem bánja, ha megcsalják, húzatja a nótáját. De azért nem búsulok, bánatom nem mutatom, csak a nótámat húzatom. De azért nem búsulok.

Szász. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

Ugye szeretsz még? Ugye szeretsz ma is nagyon? Ezt nem is kéne vitatnom.

csendes kis angyalom, úgy akar, nem akar szeretni a galambom. Én a szívemet cserébe senkinek sem adom, azzal takargatom be a csendes kis angyalom, így akar, úgy akar, nem akar.

Már jól tudom, nagyon bánta magát. Azt mondják, egy nagy színház az egész világ, ahol mindenki a saját megszokott szerepét játsza. És ekkor jön az én szerepem, hogy szeresselek téged. Találkozásunk szép volt, és jól ment ez a játék. Aztán megváltozott minden, olyan különös lettél. Hazudtál nekem. Vajon merre jársz, most üres a színpad? És vajon látlak-e még? Olyan nehéz ez így, olyan sivár az élet. Szép lassan megöl a magány. Olyan nagy a csend, kialudtak a fények. Üres a színház. És csak nézem, ahogy hangtalanul

Szabad, szabad, szabad, minden szívnek szabad szeretni. Szabad, szabad, szabad, boldogságot szabad keresni. Szerelembe te másolhat csodára, elébe kell menni is, de utána. Mert így tovább sokat hisz kell is, nem csak szabad szeretni. Szerelembe ne másolhat csodára, elébe kell menni is, nem utána. Mert így tovább sokat hisz kell is, nem csak szabad szeretni. Szabad, szabad, szabad, akit szeret, szabad ölelni. Csókot adni szabad, sőt azt nem is szabad feledni. Szerelembe bátra ki a szerencse, a szívedre hallgass le az eszedre. Szabad, szabad, szabad, minden szívnek szabad szeretni. Szerelembe bátra ki a szerencse, a szívedre hallgass le az eszedre. Szabad, szabad, szabad, minden szívnek szabad szeretni.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: Texas. Honda Rádió.
1: Hit music. Give it up.
0: Panda Rádió.

de azért az okos ember vigyázz rá, hogy a mértéken sose essék csorba. Mikor iszik bort a magyar egyszer, csak egy év.

könnyen repül. Spanyol tengerpartot ábrázol a dísz, csillog a márvány és csillog a szemünk. Ma álmot bocsájt ránk egy játszik jöjjön.

0: elveszett évek nyomába érek, nem érdekel semmi más.
1: Nincs pénzem semmi, nőül fog venni, hízelgő a gondolat.
0: Nékem sincs semmi, de néhány penni virágra mindig akad. Amikor Indiába elutaztam, maga egy kosár orchideát kapott valakitől, emlékszik?
1: Igen, igen, emlékszem. Maga küldte, nem volt benne levél.
0: Lett volna benne levél, de szégyeltem és eltéptem.
1: És mi volt abban a levélben?
0: Ki fog nevetni, egy vers. Én írtam. Az volt, hogy... Orchideák.

0: magához láncolt utolsó táncolt.
1: Elment és nem is köszönt.
0: Most újra itt van a karjaimban, többé el nem engedem.

0: Ezt mondta akkor is ő.
1: Ma sincs ez másképp, talán csak játszom.
0: Én mégis megköszönöm.
1: Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felé.
0: Az én világom, az ön virága, hújjon hát lát.

0: Mintha egy költő lelkében úsznék, hogy újra látom magát. Van ilyen ötlet, fejemben úsznék, hogy újra látom magát. Mintha múzsa kötélen úszna, hogy újra indul felé. Meg fogja látni, még komponálni fogok egy szép napon én.
1: Ó, és mi lesz az?
0: Egy egészen új dal lesz ez. Arról szól majd, hogy orchidea.

0: Rádió.
1: Menekülni lehet gyalog, hajón, lehet száguldó lovon, és olykor a költők szárnyas paripáján, Pegazuson is. Ez olyan magasságokba repítheti lovasát, ahonnan a kicsinyes rágalmazók, üresfejű áskálódók csak csörgősipkás bolondok gyülekezetének látszik. Új hajóm lesz, drága kincsem, oly kecses, hogy párja nincsen, szerte szét a tengerem.
2: Szerte szét a tengerem!
1: Szabadság az árbóc ormán, szabadság az orvitorlán, szabad szárnyon száll velem!
2: Szabad szárnyon száll velem!
1: Szabadság, te színarany,

0: Itt nem ér el posta végre, nem rendelhet ünnepére. Börtönöm a burg nekem!
1: Börtönöm a burg nekem!
0: Ködbe bár vagy napsugárba, leshettek már a sirályra. Hurra, vár a végtelen!

mondnak, ha szeretsz. Eszem azt a mosolygó szemedet, három fokon áll, ha megcsókolnál, mennyországba vinnéd a lelkemet.

De Portofino, sziklák között egy kis világ. Reggel volt és a kékhű vizen, hajó jött felé, mint szép sirály.

muzsikusnak smoking a kabátja, nincs egy igaz jó barátja. Megkeresett őt, ha szíved égen, ő muzsikál, megvigasztal téged. Egy nóta és boldog.

0: hiszelnék.
1: Van egy nap az életünkben, olyan, amit soha nem felejtünk. Amit minden esztendőben csöndesen megünnepel a szívünk. Ilyenkor megáll az élet, és a múltból feltör egy-egy

rázni, jó lesz lányok, a szívekkel vigyázni. Szomszédomban van egy asszony, annak van egy göndör, ha jó leánya. Én meg csak úgy élek, halok, fáj a szívem, majd meg hasad utána. Én is jártam az udvarába, én is voltam az ő barába.

uno capro. Vida monna da te, rohanna.

Évek múltán a portás úr nagyot köszön, négy üléses autó megáll, vagyon kijön. Az ajtó kinyílik, s egy nő kilép, mindenki azt mondja,

dobnám a tegnapot, a holnapot helyett. A sorsom bármit hozzon is, csak mellette legyen.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió. Dél van.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.